Lambanyozott. Legongaradóna már már egy ilyen Mariában egy jó munkáról.